Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why?